Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Reticül. Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bléska Dániel nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Benyújtották a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza Park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket alakít.

0: alakítanak ki. Országszerte 54 fürdő csatlakozott idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő létesítmények többsége éjfélig, néhány pedig egy-két órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon. Akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találat volt, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A belső vizsgálat kizárta az idegenkezűséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online záráskor ugyanakkor eltértek a jóváhagyott eljárásrendtől, emiatt a társaság 10 millió forint bírságot kapott. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvényhelyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Giuseppe Verdi a Trubadur című operáját láthatja a közönség Budapesten a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban holnap és szombaton. A darabot Bán Teodóra rendezi, a karmester Halász Péter, és közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, valamint a Nemzeti Énekkar. Az opera olasz nyelven hangzik el, magyar felirattal 2 felvonásban. Javítják a sineket Kőbányán, ezért mától vasárnapig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blaha-Lujza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK honlapján olvashatók. Napos gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

could you coo? Could you care for a cunning cottage

0: Műsorajánló. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: He is.
1: Cheers.

0: Jazznapló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongora játéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazz zenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például a Felvonó a vérpadra Miles Davis zenéjével már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 150 éves a Bayreuthi ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Ukrán drónok csapottak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5-en megsebesültek. A légvédelem csak nem 250 drón semmisített meg, 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. Pete Hegseth védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légi csapásokat. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználók életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe, első körben csak az új felhasználókra vonatkozik majd. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, közöttük Delacroix freskói díszítik. Végül egy hír a hazai utakról. Frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy kis busz a 84-es főúton Sárvárnál. A katasztrófavédelem tájékoztatása

0: szerint hárman a roncsokba szorultak, egy ember pedig kiesett a járműből. A mentés idejére a 65-ös és a 66-os kilométer között az utat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Az időjárásról: napos, komoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 23, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vinant Gábort hallgatva, bársonyos melegség a hangjába, ami engem nagyon megérint mindig, és ugyanakkor szeretem azokat a sokszor virtuózitásba hajló improvizatív motivumait és szerzeményeit, amik szintén nagyon közel állnak hozzám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az Old That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban George Benson gitározik és énekel, az ő lemezeiből válogatott szerkesztőnk. Az első szerzemény címe Clockwise, ennek Benson a szerzője, aztán egy Ann Ronald témát hallunk, Willow Weep For Me címmel, ezt újra egy George Benson téma követi, The Cooker címmel, aztán Lester Young, Jumping With Symphony Sid című alkotása következik, majd George Benson alkotások, All Clear, Somewhere in the East, és Dance címmel, aztán a Billy Strayhorn írta örökzöld a Take the E-Train következik, majd újra egy George Benson szerzemény zárásként a The Changing World.

A mai All That Jazzben George Benson gitározott és énekelt, az ő lemezeiből válogatott szerkesztőnk. George Benson témák szóltak jó részt, de Enronnal, Lester Young és Billy Strayhorn alkotást is hallhattunk. Téma cím szerint Clockwise, Willow Weep For Me, The Cooker, Jumping With Symphony Seed, All Clear, Somewhere In The East, Dance, Take The E-Train és The Changing World fért bele a mai összeállításunkba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Impro. All That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban.

0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Harcsás Gergely. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Rákospalota-Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a célok között említette a vasúti járművek átlag életkorának jelentős csökkentését, a fővonali közlekedés gyorsítását, a villamosított hálózat bővítését és az utasközpontú szolgáltatás kiépítését. Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosításával önkényuralmi rendszer jött létre. A Fidesz elnöke pártja ellenállási nyilatkozatát ismertetve bírálta a többi között azt, hogy a módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét kizárják a politikából. A személyre szabott visszamenőleges hatályú módosítással pedig elmozdították a köztársasági elnököt, és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is. Bóka János, a Fidesz tegnap megválasztott frakcióvezetője, az eseményen arról beszélt, hogy a politikai közösségüknek erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni. Tusványos egy párbeszédre nyitott rendezvény, amely ragaszkodik értékrendjéhez, hangsúlyozták az alapítók a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor hivatalos megnyitóján. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezetőelnöke szerint a ma már Fidesz rendezvényként számon tartott Tusványosnak vissza kell térnie szabad egyetemi jellegéhez, nemzetegyesítő gyökereihez. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese a megnyitón mondott beszédében szintén azt emelte ki, hogy a szabad egyetem nyitott a párbeszédre. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csak nem 30 év után, az elmúlt években a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák az zajhatást. Az aláírásgyűjtést kezdeményezők célja, hogy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelenlétében. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, Apátinál pedig egy csaknem 100 éve elsüllyedt hajóroncsa került elő. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, közöttük Delacroix freskói díszítik. Ami az időjárást illeti, országszerte napos gomoly felhős az idő, főként keleten lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Délmúlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kis testvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: oldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Németh Ferenc Trió koncertje hallható, majd ezt követően a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nálam ez ilyen nagyon érdekes, hogy honnan jött ez az egész. De a jó Isten, hogy valaki ez mindig intézi a szálakat. Volt egy kis bandánk ott Cegléden a házba, akik laktunk gyerekek, és ott az egyik bandatag apukája, ő nagy jazz rajongó volt, és otthon náluk mindig szólt a jazz, meg már volt videó is, ugye VHS kazetta, a fiatalok nézenek utána, hogy ez mi ez. És akkor ott azt emlékszem az élményre, amikor láttam, hogy nagyon furcsa volt, már fintorogtak a bácsik a színpadon, és ezt nem értettem, hogy gyerekként, hogy mi történik, és egy fura érdekes zene szólt, úgyhogy ez volt nekem igazából az első találkozásom, de a családban véletlenül sem szólt jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon szeretném időről időre a közönséget bevonni a koncertbe, a zenébe, és ne arra gondoljon is senki, hogy énekelni kell, főleg ne arra, hogy tisztán, hanem lesz ebben dobolás, lesz ebben kiáltás, sóhajtás, vagy a tenyerünket összedörzsöljük, így adunk hangot közösen. Természetesen, hogyha valaki nyitott, akkor énekelni is lehet majd egy ponton, de leginkább azzal szeretnék kísérletezni, hogy egy több száz fős tömeg, amikor összegyűl egy ilyen teremben, akkor hogyan tud akusztikailag hozzáadni a színpadon megszülető dalokhoz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Német Ferenc Trió koncertje hallható, majd ezt követően a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. A jövő hétre is kezdeményezte a kormánya a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Az országgyűlés augusztus 30

0: védi majd. Már lehet regisztrálni a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton jelentette be, hogy augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalítás címén eltávolított katonák visszatérésére a hadseregbe. Az eseményre az irányasereg.hu oldalon lehet regisztrálni. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyét Tiszasziget egyik tagja elmondta, csaknem 30 év után, az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák az zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Partiumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásokból újítja meg a szecessziós műemléképületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. 2014-ig ott gyártották a Marta nevű személyautót, később az aradi cég gyártotta többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is. Folytatódik a kellemes nyári idő, napos gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporokra ma keleten, holnap bárhol lehet számítani, éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: You know it?

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió.

0: Most magyar jazz nagy koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazz, mint műfaj, nagyon közel áll hozzám. Sokféle formációban nagyon-nagyon régóta próbálgatom, ízlelgetem ezt a műfajt, de még mindig nem érzem azt, hogy én egy professzionális, hivatásos jazz énekes lennék, mert igazándiból annál tovább már nincsen, megítélésem szerint.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Wynand Gábor hangja egy örök inspiráció számomra, és azt hiszem, hogy nagyon sokunk számára. Az Agent Spiritual című albuma egy nagyon mély és megrázó album Gadó Gábor szerzeményeivel, és ezt mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectangle Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Clotilliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Németh Ferenc trió koncertje hallható, majd ezt követően a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban bejelentette. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály. A fiatalitás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. A teljes fronton támadnak az orosz fegyveres erők Ukrajnában, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára sajtótájékoztatóján. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva feltételei változatlanok, amint Kijev meghozza a szükséges döntést, leállhatnak a harci cselekmények és megkezdődhetnek a komoly tárgyalások. Közben az ukrán hadsereg frissen kinevezett főparancsnoka a hadműveletek folytatását és újabb műveleteket jelentett be. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívüli alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajóroncsa került elő. Megtalálták az Atlanti-óceánban azt a 74 éve lezuhant penemgépet, amelynek tragikus sorsa hozzájárult ahhoz, hogy bevezessék a járatokon elhangzó biztonsági tájékoztatást.

0: nyugodtan kialakulhat szorványos zápor, zivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: At words poetic, I'm so pathetic that I always found it best. And it's

0: Jazz Napló.
1: A jazz aranykorának hangja volt egykor a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Németh Ferenc Trió koncertje hallható, majd ezt követően a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Juhász Gábor, jazzgitáros. Én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia, örülök, hogy eljöttem.
2: Egy picit tudunk beszélgetni Anna a rádió névadója kapcsán arról, hogy esetleg van-e bármilyen emléket Szakcsi Lakatos Béláról?
3: Hát persze, én több is, tehát egyrészt gyerekként rajongtam érte. Tehát ő volt az egyik ilyen példakép, hogy hogy lehet szabadon játszani azok az ívek, amiket ő játszott az improvizációban, még ha nem is értettem a zenéhez, de láttam, hogy azok tehát hegyeket épített föl az orrom előtt. Én Pécsen nőttem föl, és ott is föllépett a különböző művelődési házakban, és egy csoda volt. Aztán, amikor 20 évesen fölvettek a jazz tanszakra, akkor pár évvel később a Szakcsi kisebbik fiával, a Robival, a Szakcsi Lakatos Roberttel csináltunk zenekart. És hát mondanom se kell, hogy a Robi egy döbbenetesen jó zongorista volt, már akkor 16 évesen, azóta is egy elképesztően jó zongorista. És sokszor voltam fönt a Szakcsiéknál, aztán utána a Bécivel, a nagyobbik fiúval is csináltam, elhívott a zenekarába egy újrákfogó nevű együttesbe, és tényleg sokszor voltam fönt náluk akkoriban is. Volt egy ilyen élményem, hogy bennültem a díványon, mit tudom, a Robik valahol voltak, és a Szakcsi, azért hívom ezt ezen a nevén, mert így ismerjük mindannyian.
2: Hát,
3: tehát ez egy ilyen trademark már.
2: Igen.
3: Szóval, hogy a Szakcsi egyedül zongorázott benne a zongorán, és kicsit, mint a Keith Jarrettnek ezek a szóló szabad zongorázásai, és zseniális volt, döbbenetes volt, és akkor én ott ültem a díván, mondtam, ezt a világon egyedül én hallom. Nem vittem el, tehát ilyen döbbenetes élmény volt. Aztán hát nyilván az elmúlt 30-valahány évben többször találkoztunk, keveset játszottunk egyébként, egyszer vagy kétszer játszottunk az öreg Szakcsival, ugye a fiaival többször, de most a egész véletlen kapcsán volt egy érdi jazz fesztivál, és ott a Szakcsi quintettet hívták meg, és engem vendégnek. Tehát én voltam a vendégszólista. Na, hát mondanom sem kell, elképesztő megtiszteltetés, meg nagyon örültem neki, hogy elhívtak, és ráadásul ott a koncert előtt elmentünk egy érdi vendéglőbe, a Kőszegi Imivel, meg a Szakcsival, még az Imrének a sofőrje volt ott velünk, és ugye a Szakcsi nagyon szeretett tenni, ez legendás volt.
2: Igen.
3: Ott, hogy anekdóták erről szóltak, én is tapasztaltam, és tényleg ott, ahogy leültünk, aztán valami oldalas tevet, dicsérte a pincérnőt, és az anekdóták sora jött föl, tudod? A rajongása, ahogy ők találkoztak a Charles Mingusszal, és kértek tőle cigit, meg mit, te tudod, és az a szinte gyermeki rajongást láttam ő bennük ebben a két gyermekkori példaképemben is, hogy én ott ültem velük egy asztalnál, beszélgettünk sokat, én is meséltem a sztóriaimat, hát már a elmúlt 30-40 éve nekem is feltorlódott egy pár. Tehát, hogy ilyen közös beszélgetésben voltunk, utána adtunk egy koncertet, amit egyébként nagyon élveztem, azt fölvették,

0: Emlékszel a kezedben?
1: Te, nálam azt hiszem, hogy volt. Igen, tehát a jazz iránti érdeklődés vagy rajongás az már akkor történt, amikor gitár került a kezembe. Valójában hangszer nagyon korán került a kezembe, tehát hogy a szüleim mérnökök voltak, de apám hobbiból játszott mandolinon, tamburán, és akkor ilyen akkor népszerű dalokat, nótákat, nem tudom, csak éneket is uniszónó, tehát egy szólamban játszotta a dallamot az énekkel, és hát egész kis koromban, nem tudom, 4-5 éves koromban már odaadta nekem a hangszert. És tulajdonképpen ezeket a dallamokat tudtam játszani fülből vele. Aztán ez a dolog egy idő után nem érdekelt, kosarazni kezdtem, meg mit tudom én, tehát egy 10 éves gyerek az egész máshol van, és tudom én, 3-4 éves koromban akkor a bátyám kapott egy gitárt, amit én einstandoltam. És akkor innen. Az első persze Led Zeppelinnek a Stairway to Heaven, aztán utána Pink Floydnak a nem tudom.
0: A klasszikusok elkezdődtek,
1: hát,
0: akkor.
1: Hogyne.
0: A mandolin, illetve a tambura kapcsán is akkor egy picit visszautalnék, mert itt a felvétel előtt már beszélgettünk egy gitárfogásokról és egyebekről. Aha. Ezeknél a hangszereknél is megvan ugyanígy, hogy bal kéz, jobb kéz?
1: Valószínűleg van ilyen, őszintén szóval nem láttam jobbkezes vagy balkezes tamburást, vagy mandolinost, nem is nagyon mentem bele ebbe a dologba, de nyilván arról beszélgettünk, hogy te balkezes vagy, és mégis jobbkezesen fogod a hangszert.
0: Hát igen, de most a magamat tényleg most csak itt a...
1: Igen, de közben meg van egy csomó szinten. Kedves kollégám, a Csepeti volt tanítványom, kollégám, ő balkezes, de jobbkezesen fogja. Igen. Horányi Sanyi barátom, egykori kollégám, ő is ugyanígy van, ugye Oscar Peterson, aki balkezes, és Egri Ancsi, aki balkezes, de jobbkezesen bőgőzik. Ugyanakkor viszont ismerünk fordítva is. Van most egy tanítványom, aki balkezesen tartja a gitárt, de hát persze Paul McCartney, meg Jimi Hendrix, szóval ezek egy...
0: Ja, mert említetted, hogy van erről egy elméletet, hogy egyébként hogy alakult ki az, hogy miért pont jobbkezes, és miért pont balkezes, hiszen nem automatikusan vonná maga után, hogy a jobbkezesnek mondjuk a bal keze, ahol lefogja a hangokat, az miért lenne az így a megfelelő.
1: Van egy elméletem, természetesen ez semmiképpen nem igazolt tudományosan.
0: Nagyon kíváncsi vagyok.
1: De belemondom az éterbe, hát ha megcáfolják vagy igazolják. Szóval én valahogy azt gondolom, úgy tudom, hogy az agyunkhoz képest a kezünk keresztbe van húzalozva. Tehát ami a bal oldali féltekénken történik, az a jobb kezünkben van, és ami jobb oldali, az a bal oldalin történik, és úgy tudom, hogy a baloldali agyfélteke az ilyen matematikus, logikus, nyelvi dolog, míg a jobboldali agyfélteke az az érzelmi, ahol a intuíció, stb. Van.
0: Én is így tudom.
1: Akkor már ketten vagyunk, szuper. Na most, hogyha így keresztbe van húzalozva a dolog, akkor értelemszerűen a jobb kezünkbe mennek a matematikusabb, talán azt mondom, hogy ritmikus, de szóval, hogy igen, tehát a matematikusabb dolgok, míg a bal kezünkbe, tehát a jobb agyiba az érzelemmel telik. És tök érdekesen észrevettem, vagy megnéztem, hogy itt, hogy hegedűnél az érzelemmel teli vibrátú az ugye a bal kézben van, míg a matekos dolog az a jobb
0: közben
1: kézben.
0: Közben mutatod is közben, csak a hallgatók nem mondom, így válik teljesen egyértelmű, igen, tehát igen. Hogy elképzelve, hogy a bal kézben finoman esetleg a
1: tehát a zongorán, hogy a fönn a tetején tudnak kopogni, viszont igen. A nagy érzelmek, a nagy mélyekkel indulnak be a bal kézben. Gitárnál is, ugye én, aki jobbkezes vagyok, leginkább a bal kezemmel foglalkoztam a világéletemben. Tehát, hogy az új rendek, hogy legyenek, hogy játszunk. A jobb kezem majdhogy nem automatikus volt. Tehát, hogy időről időre újra kellett gondolnom, meg behoznom a tudatosba, hogy mit csinálok a jobb kezemmel, de valójában majdnem megoldotta saját magát, hiszen annyira önjáró. A bal kezemmel meg állandóan foglalkozni kellett, értelemszerűen. És valahogy tényleg azt érzem, hogy a jobb kezem ezekkel a pengetésnek a mondjuk így tényleg önmagától logikus, vagy önmagától matematikus, vagy nyelvi logikával működik, mindig a bal kezemben történnek a nagy érzelmek. Szóval valahogy ezt érzem ilyen húzalozásnak. Végignéztem különböző hangszereknél, hogy milyen a tablánál, milyen a dobnál, ahogy a jobb kezem. Aztán, hogy igazam van, vagy nincs igazam, nem tudom.
0: Érdekes kísérlet.
1: Hát aztán nyilván a balkezeseknél őszintén szóval nem tudom, hogy ott az agyban is fordítva van-e ez a játék, vagy pedig ott egyszerűen csak ügyesebb a bal kéz. Ennyire nem olvastam utána.

0: rock klasszikusoknál hagytuk abba a Led Zeppelin, tehát amikor a gitárt elstandoltad.
1: Persze.
0: És ekkor már úgy szűrődött egy jazz klasszikus is az életedben?
1: Igen, az volt a mázlim, hogy a bátyám nálam 8 évvel idősebb, és ő akkor, amikor én mondjuk általános iskola végén voltam, vagy a giminek az elején, akkor ő már egyetemre járt, a Műszaki Egyetemre, és itt voltak nagyon jó jazz klubok. Például a Szakcsijék, ott játszottak a Kőszegével, Pleszkán Fritz is, ott sokan voltak ott. És néha én is feljöttem ezekre a klubokra, és ráadásul a bátyám hozott haza kazettákat, ugye akkor mi kazettán hallgattuk a zenét, és nem telefonon, és ha jól emlékszem, egy Chick Corea Return to Forever volt az egyik kazetta, amelyik így bevándorolt a többi közé, és aztán utána egy Keith Jarrett szóló koncert is. Nem emlékszem, már elkezdtek a Weather Report, arra emlékszem, hogy jött egy ilyen kazetta, amelyiken a Weather Report. És ugye számomra a progresszív rock, amit akkoriban gyerekként hallgattam, az is instrumentális zene volt, hiszen nem beszéltem angolul. Tehát, hogy a verbális tartalom teljesen indiferens volt. Tehát ezek az instrumentális, kicsikét komplexebb, érdekesebb zenék valahogy gyerekként elkezdtek érdekelni. És aztán egyszer, ahogy így gyűjtögettem a kazettát, a rádióból akkoriban lemásoltuk, ugye vártuk, hogy mikor lesz, benyomtuk a piros gombot a magnón, és hozzám került, felvettem valahogy a Miles Davisnek a Sketches of Spain-jét, ami egy ilyen nagy zenekari Gilevans hangszerelés, és egy ilyen spanyolos dolog. Akkoriban Paco de Luciát is hallgattam, és lepadlózott. Tehát, hogy azt érted, hogy máig emlékszem, pedig hát ez már 40 évvel ezelőtt volt, hogy Pécsen járkáltam az utcákat napokig, és úgy járt a fejemben ez a... Szóval, hogy az a hang a Miles-nak, ez a elképesztően személyes hangja, valahogy a magánynak a hangja, ami megszólal a Miles Davisben. Máig azt gondolom, hogy nincs élő ember, aki ennyire meg tudta formálni ezt az érzelmet, és ott minden tínédzser valahol magányosnak érzi magát, tehát lehet, hogy ezzel is együtt mentem. Máig azt gondolom, hogy a Miles Davis volt a legnagyobb formálója a jazznek, és a 20. század közepi jazznek biztos, de hát egyáltalán. Ilyen értelemben ez a rátalálásom egy szerencsés pont volt.
0: És soha nem bizonytalanított el, hogy a megfelelő hangszert választottad-e magadnak?
1: Nem. Ugye nagyon vonzottak a fúvós hangszerek, és emlékszem, hogy egyszer a anyámmal kimentünk Észtországba, édesanyám észt származású is akkor volt, és akkor felmerült, hogy esetleg onnan szerzünk egy szaxofont, és hogy milyen jó lenne. Meg nekünk volt egyébként otthon a családban egy tárogatónk, ami apám hozta valahonnan, soha nem használta, ő nem játszott fúvós hangszereken, de tudtam, hogy ez egy...
0: extravagáns hangszerei voltak, édesapám. Igen. Azért az, hogy mandolin, tambura, tárogató, nem... Én nem ismerek túl sok családi ilyen hangszertárat, de ez szerintem hangszerparkot, igen, de azért
1: hát
0: ez...
1: Hát valamiért, lehet, hogy az érdekessége volt otthon Kannel, az észt, olyan, mint a Kantel a finneknél, volt otthon Balalajka, mert van, az volt otthon egy banjo. Tudtam, hogy apám valamikor csellózott, de csellunk nem volt, mert azt addigra nem hozott. Sajnos zongoránk se volt, tehát, hogy sok minden volt,
0: lehet, ami... Lehet, hogy mérnökileg vagy érdekelte egyszerűen összeállítás, vagy a felépítés igen, ezeknek meg, a hangszereknek.
1: Hát, hogy összeszedte valahonnan, de hát ezek a régi hangszerek között... Hogy
0: nagyon jó hobbi volt, de bocsánat, beleszóltam, tehát Észtországban végül nem...
1: Nem vettünk szakszofont.
0: Nem vettetek szakszofont.
1: De ezt a tárogatót megpróbáltam párszor megfújni. Az érdekesség egyébként az, hogy ezt a tárogatót egy idő után odaadtam, aztán eladtam a Dress Misinek, és képzeld el, a Dress Misi meg ezek után eladta a Charles Lloydnak.
0: Hát a legjobb útja.
1: A legjobb útja. És nekem ez volt az egyetlen egy szempontom azzal a hangszerrel, hogy jó zenészhez kerüljön. És akkor amikor Misit annak idején kérdeztem, hogy te megvan, még nem, eladtam, kinek? Hát a Charles Lloyd, nem, oké. És aztán utána én találkoztam a Charles Lloyddal Udinében egy fesztiválon, és előttük játszottunk, és akkor Mark Johnson játszott a Charles Lloyddal, és akkor Mark Johnson, valamiért beszélgettünk hosszan. Ez közvetlen a szeptember 11 után volt, egy évvel. És akkor ott beszélgettünk erről, és valahogy szóba került ez a tárogató is. Akkor utána már jöttek a koncertre a Charles Lloyd, magas, nagy ember, és hallom, van egy történeted számomra, és akkor átölelt.
0: Ja. És megvolt akkor még a hangszer.
1: Akkor még megvolt a hangszer, igen.
0: Ezt követően, amikor említetted, hogy most már azért úgy voltak jazz hatások és Miles Davis, akkor egyébként ez magától értetődő, hogy a blues is megérkezik egy jazz gitáros vagy egy gitárosnak az életébe, egy picit úgy a jazzt bevezetve, vagy felvezetve, vagy ez akár élesen ketté is válhat, és lehet, hogy egy jazz gitáros soha nem találkozik a blues zenével.
1: Hát figyelj, én szerintem a jazznek valahogy az alapja a blues. Tehát, hogy szervesen együtt működik, most jazz történetileg, hogy milyen New Orleansból, milyen a Mississippi mellől. Őszintén szólva nem is akarnék ebbe belemenni, de én azt gondolom, hogy ha hallgatjuk az Oscar Petersont, a Miles Davis-t, a John Coltrane-t, a bárkit, még a Keith Jarrett-et is, ott van a blues, tehát hogy szerintem nem elkerülhető. Engem még ráadásul érdekelt is, tehát akár az én általam kedvelt rockgitárosok között, a Pink Floydnak a David Gilmour vagy a Mark Knopfler, ott azok a fajta bluesos hajlítások tetszettek gyerekként igazándiból, és aztán amikor megismertem a B.B. Kinget vagy a Hendrixet, nagyon-nagyon megszerettem, és később John Scofieldnál, vagy, de hát bárhol hallgatom a Ben Webstert, vagy a Coleman Hawkinst, és hallom ezeket a hajlításokat. Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. Az életem egyáltalán nem került el. Tehát, hogy amikor még Pécsen mielőtt felvettek volna a tanszakra, akkor volt egy kis jazzteházunk, ahol egy nagyszerű zongorista fiúval játszottunk, aki ilyen Petersonosan játszott, és volt az ilyen Joe Pesce-sen játszottam, és volt egy blues kocsmánk, a szerdánként volt a blues kocsma, péntekenként a jazzteházó, ott nálam egy nagyjából 5-10-essel idősebb kollégák játszottak, akik már jó blues zenészek voltak, és hát ott ez az Eric Clapton irány ment valamennyire. Tehát én úgy bele szakoltam ebbe a dologba.
0: Említetted, hogy a Miles Davis és a magány, meg hogy milyen érzelmi skálákat lehet kifejezni azért egyes hangszereken, a jazzben a gitár is alkalmas erre, hogy a szomorútól a vidámig mindent, mert sokakban én szerintem inkább ez a életvidám vagy életigenlő érzelmeket közvetít a klasszikus jazzben a gitár, és azért is kérdeztem a blues-t, mert sokakban meg, vagy hát szóval alapvetően szerintem arról úgy gondolnak, hogy az egy szomorkása. Igen, és hogy vajon a jazzben mennyire határolja be a műfaj maga a hangszert?
1: Én azt gondolom, hogyha belekerülnek zsenik egy kalapba, és zsenik elkezdik azt a hangszert valahová vinni, akkor ott egy idő után érzelmi eszközök kialakulnak, amiket aztán kopírozunk egymástól. Uh-huh. Tehát nyilván és a gitár nagyon hamar nagyon népszerű hangszer lett. Ugye nyilván az első időszak, tehát amikor mondjuk a Django Reinhardtot vagy a Charlie Christiant, a két alapító atyánkat másolták, és legyen itt a Wes Montgomery, a Joe Pesce, Jim Hall, a Herb Ellis, Barney Kessel, aki magyar származású, ezt nemrég tudtam meg.
0: Ezt nem tudtam.
1: Igen, és... Szóval, hogy azért, ha őket halljuk, ott nagyon-nagyon széles az érzelmi spektrum, de nyilván lehet azt mondani, hogy talán nem annyira széles, mint a korabeli trombitásoké, vagy szaxofonosoké, vagy akár zongoristáké. Valószínűleg többen voltak, benne voltak, nem tudom. Én, ha meghallok egy Jim Hall-nak, tényleg hallom a személyiségét. Tehát Billevanszal együtt játszanak. Nem gondolom azt, hogy korlátozná a hangszer. Aztán valóban, ahogy kicsit a rockzene hatására belekerültek, vagy a bluesnak a hatására belekerültek olyan kifejezési eszközök a hangszer eszköztárába, amik másként alkalmasak bizonyos érzelmeknek kifejezésére, ott én azt gondolom, hogy most már legalább annyira érzelmileg gazdag a gitár, mint mondjuk a szaxofon vagy a trombita.

0: közszolgálatiság jegyében, és tényleg lehet, hogy egy kicsit laikus a kérdés, de létezik olyan külön, hogy jazzgitár?
1: A konziban, ahol tanítok, ott ugye jazzgitárnak hívjuk, és akkor a...
0: De a hangszerre gondolok.
1: Ja.
0: Tehát úgy, hogy konkrétan az, hogy mondjuk bizonyos fajta amit gitár. Látunk a híres rockzenészektől, az elképzelhetetlen egy jazzgitáros kezében, vagy egyszerűen csak stílusbeli különbségről van szó?
1: Stílusbeli különbség. Én olyan hangszereken játszok, olyanok is vannak nekem, főként olyanon játszok, amelyik most egy Telecasteren, amit egy barátom készített nekem, amit akár country zenészek, blues zenészek használnak leginkább. De mindenféle labgitárokon játszottam, és hát akár a John Scofield, akár a Bill Frisell játszanak olyan hangszereken, amiket inkább a rockzenében használtak korábban. Van úgynevezett jazzgitár, ezek az üreges testű, F-lukas, domború, fedőlapos, kövér hangszerek.
0: Igen.
1: Nekem is van ilyenből kettő. Egy Gibson, ami a nagy márka, meg hát van egy Ibanezem, ami visszakerült hozzám, amivel elvégeztem a tanszakot, aztán elkerült tőlem 2000-ben, és 2025-ben visszakerült. Úgyhogy
0: de és amikor egy ilyen hangszer például visszakerül hozzád, akkor érzékeled a különbséget, hogy hát ez mondjuk lehet, hogy egy érzelmi szálak fűznek hozzá, de mondjuk valójában nem tud annyit már, mint a másik ugyanilyen hasonló hangszered?
1: De érdekes módon az egy elég jó hangszer. Tehát, hogy most hogy visszakerült hozzám 80-as évekbeli japán gitár, és akkor Japán nagyon megpróbált felzárkózni a világhoz. Nagyon érdekes volt azt látnom, hogy ez gyakorlatilag egy nagyon jó hangszer. De akkor, amikor eladtam, akkor annak az árából, meg még egyszer annyiból, meg még egyszer annyiból vettem az első Gibsont, és akkor így valahogy, de fura, hogy ez meglepően jó hangszer. Most pont kölcsön adtam egy tanítványomnak, mert neki rossz volt a gitárja, és úgy ítéltem meg, hogy egy jó gitáron játszon egy számára fontos koncertet.
0: Kik voltak aztán azok a nagy magyar, de akár nemzetközi jazzzenészek, akikkel a közös játék az mind a mai napig meghatározó az életedben?
1: Hát, nagyon hosszú lenne a sor.
0: De nyilván nem akarunk senkit kihagyni, tehát inkább csak olyanra, persze, ami mondjuk konkrét koncertélmény.
1: Nyilván a Binder Károllyal, ővel vettem fel az első lemezeket, az első négyet vagy ötöt, tehát őt mindenképpen Gadó Gáborral játszottam akkoriban duóban, az is egy ugródeszka volt. Gyafival, Gyárfás Pistával máig játszunk, most van egy állandó hely, ahol minden csütörtökön játszunk, remélem, hogy életben fog maradni. A Vámház körút 9-ben, hogy még reklámozzak is itt. De hogy Téli Márta, Berkes Balázssal fantasztikus élmény volt dolgozni, ő nekem ilyen példaképpen mentorom volt, máig az, néha beszélünk telefonon, és egészen lelkesít, hogy mennyire rajongással beszél erről a dologról.
0: És a nemzetköziek? Mert hát, ez is egy elég hosszú sor lehetne.
1: Persze, igen, hát Archie Sheppel döbbenetes élmény volt beszélgetni együtt. Na, ő vele volt az, hogy a színpadon mellette álltam, és nem hittem el, hogy ilyen érzelmi gazdagság egy hangszerből kijöhet. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy valaki édesen szaxofonozik, azt elhittem, de hogy valaki a haragot, az örömöt, a vadságot, a szentimentalizmust, a szerelmet, a mit tudom én, talán még az undort is, érted, mindent ki tud fejezni, mert ezt nem hittem el.
0: De ez az embertől függ, hogy ő egyébként ennyi érzelemre fogékony szerinted, vagy egy olyan együttállással kettőnek, hogy valószínűleg egy érzelmes individuum, és mellé még hozzájön az is, hogy mondjuk a hangszernek a mestere.
1: Őszintén szóval nem tudom. Nem tudom, hogy melyik oldalról közelítődik ez a dolog. Valószínűleg nagyon fontos számára, hogy többféle érzelmet tudjon. Olyan emberek mellett volt, ugye Coltrane mellett volt, Parkert láttam.
0: Igen.
1: Tehát, hogy és amikor beszélgettünk vele, akkor például érdekes volt, hogy már a sokadik pohár bor után megdicsértem, hogy milyen jó a szandja, és utána elszégyeltem magam, hogy jövök én ehhez. De aztán, hogy megköszönte ezt, megölelt is, testvérének hívott, és akkor ebben a köszönetben elmondta, hogy köszöni, és hogy örül, hogy észrevettem, és hogy ő annak idején ilyen Coltrane-osan akart játszani fiatalon, mert hogy ő volt a példaképe és barátja. És aztán később így fogalmazott, hogy megtaláltam a saját hangom, ami egy sokkal Ben Websteresebb hang. Tehát érdekes módon akkor is valakire utalt. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy őnála ez egy komoly útkeresés volt. Ugyanez volt a Pálemi Kelborggal, aki Miles Davisnek nagyon jó barátja volt, a Davis életének utolsó részében, és az Aura című lemeze, ami Miles Davis nevén jelent meg, azt ugye a Pálé írta, és hát én a Pálével csináltam egy lemezt. És együtt álltunk, és ő mellettem, hogy fújta ezt a döbbenetes hangot, hogy örökölte ő meg a Miles Davisnek a hangját, és hogy alakította hát a saját hangjává, ez is egy döbbenetes élmény volt. De ugyanúgy a Eric Truffaut-val játszani, aki meg szerintem egy kicsit a Chet Baker hangját alakította át a saját nyelvére, vagy a saját hangjára. Igen, hát még a Randy Breckerrel is játszottam, sokakkal, nagyokkal.

0: Neked kik azok a nagy jazzgitáros elődök, akiket szívesen említesz, hogy adott esetben te próbáltál úgy játszani, mint ők? Akiknek be lehet vallani.
1: Az ember. Jó a kérdés.
0: De ez nem negatív, hiszen az előbb pont kiderült, hogy ugye hányan inkább ilyen hangzás, olyan hangzás, és hát ez egy teljesen természetes folyamat.
1: Persze.
0: És azért a jazzgitárban az különösen markáns, hogyha azért nincs olyan nagyon-nagyon sok nagy előd, de azért vannak persze klasszikusok. Csak kíváncsi vagyok, hogy finomítom a kérdést, kik voltak a te nagy kedvenceid?
1: Igen. Nem, merek rá válaszolni. Tehát valójában, amikor én a tanszakra jártam, akkor pont még a Babos Gyuszi bemutatta nekem, vagy azt hiszem, hogy akkor úgy körülbelül kezdtek a térképre kerülni számomra, hogy a Pat Metheny, vagy Metheny, John Scofield, Mike Stern, Bill Frisell, tehát ez a generáció, Mike Stern, és elkezdtem értük rajongani, akkoriban írtam le a szólóikat, tehát ez az úgynevezett transzkripció, hogy leírjuk, megtanuljuk. És talán akkor legközelebb hozzám a Pat Metheny-nek a hangszíne, hangzása át. Pont olyasmi gitárom is volt, ez a világos Ibanez. És ami visszakerült hozzám. Aztán nagyon érdekes volt egy idő után, hogy ilyen zavarban éreztem magam, hogy nem akartam, tehát hogy nem az én bőröm lenne, tudod? Nagyon fura volt, egyébként hallottam egy producertől valami pletykát róla, és akkor ettől elkezdtem nem hallgatni, mert hogy mit tudom, valami rossz pletyka.
0: Vagy emberileg ellenszenvessé vált esetleg, és emiatta.
1: Igen, és aztán csak azért merem elmondani, mert utána találkoztunk, egyszer majdnem az én gitáromon játszott valahol, és akkor egy öltözőben összetalálkoztunk, és kiderült, hogy rendkívül rokonszenves ember, és aztán utána el is jött egy évvel vagy két évvel később egy ilyen kvázi jam session egy koncertünkre, és beszállt játszani, akkor tényleg az én gitáromon játszott másfél órán keresztül, és rendkívül rokonszenves ember volt. Még egy kis érdekes anekdóta, hogy ott a közönségben valaki mondta, hogy figyelj, most lenne tisztítsd a gitárod ezek után, és akkor amikor visszamentem hozzá, hogy megköszönte a hangszert, és mondtam, persze, és képzeld el, azt mondta itt valaki, hogy lenne tisztítsam a hangszert ez után, mire a Pat Metheny azt mondta, hogy fertőtlenítsd, apám. jó humorú fasas. Szóval viszont addigra már, mire nekem leesett a tantusz, hogy ez egy nagyon rokonszenves ember, és azért gondoljunk abba, hogy egyrészt egy nagy művész, másrészt tulajdonképpen ő egy nagy vállalatnak a vezetője, egy egyszemélyes vállalatnak. Érted, ahol sok ember függ tőle, tehát hogy ott nyilván valami konfliktusa volt valakivel, és ez a pletyka jutott el hozzá, nem tudom. A lényeg, hogy mire kiderült számomra, hogy egy óriás, és egy nagyszerű ember, addigra már egészen máshogy játszottam. Más eszközök kerültek a kezem, más eszközök is.
0: És mennyire tartod rajta a szemed a mai fiatal jazzgitáros generációkon? Mennyire vagy velük esetleg kritikus, vagy mennyire tudod az ő útjukat akár egyengetni?
1: Hát a magyarokét. Ugye tanítok, tehát hogy a Bartók Konziban, tehát ilyen értelemben nagyon sok olyan diáknak látom vagy fiatal gitárosnak az életpályának az elejét, ahol adott esetben egy tanácsa, vagy egy, hát ez a feladatom, ez a munkámot, tehát, és ezt jó szívvel csinálom, és nagy örömmel látom, hogyha valamelyik fiatal jól csinálja ezt a dolgot. Tudnélik, drukkere vagyok ennek a műfajnak, a jazznek, és hogyha valaki ebben jót tud csinálni, annak tényleg nagyon örülök.
0: Hogyan lehet megkeresni egy ilyen adott esetben a fiatal tanoncnak a saját hangját? Te mutatsz nekik, hát feltételezem, azért ilyenkor illik, vagy a jazz elmélet, a jazz történetbe is ugyanúgy bevezetni őket, de van egy pont, amikor esetleg túl markánssá válik a nagy elődnek a hatása, és le kellene valahogy tisztítani az illetőnek a zenei tapogatózását?
1: Erről is van egy elméletem. A feleségem mindig ezen nevet, nekem elméleteim vannak.
0: Én nagyon örömmel hallgatom.
1: Valójában én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját hangja. Tehát, hogy gyerekkoromban, amikor telefonáltunk, és a legjobb haverom, a Gáti fölhívott telefonon, akkor még ezek a bakelit telefonok voltak, és szia, lejössz játszani? Tehát nem kellett bemutatkoznia. Tehát teljesen evidens volt, hogy az az ő hangja. Mint ahogy nekem is, neked is, hogyha egyrég jól megismernénk egymást, akkor nyilván nem kellene bemutatkoznunk, a hangod alapján felismernélek. És ez a az, hogy valakinek legyen a hangszeren saját hangja, az én szerintem annak a kérdése, hogy mennyire birtoklod a hangszert. Mennyire találtad meg azokat az eszközöket, amik a saját hangodhoz elvisznek. És ahogy korábban beszéltünk erről, hogy mintákat követünk, és hogy azokat az eszközöket, akár érzelemkifejezési eszközöket megpróbáljuk magunkévá tenni, amit a John Scofield, vagy a Wes Montgomery, vagy a Jim Hall, vagy a Coltrane, vagy a Miles Davis már létrehozott, akkor egy idő után akarva akaratlanul kialakul a saját hangunk. Tehát én a diákjaimnál is ezt látom, és nagyon soknak már azt hallom, hogy igazán komoly saját hangja van, meg sikere, hogy nem kell félni attól, hogy megtanuld a másikat. Az ember egy ilyen lény, hogy tanulunk egymástól. Nyilván egy sündisznó az önmagában él és megy, de az ember az egy tanuló lény. És megtanuljuk ezeket a dolgokat, aztán utána, ha nem... Szokott egy probléma lenni, hogyha valaki egy valakire nagyon rá mozdul, és akkor gyakorlatilag epigon lesz. Uh-huh. Olyan lesz, mintha. Még az sem baj, hogyha valaki döbbenetesen erős személyiség után, vagy akkor is lesz. Ablakos Lakatos Dezső például, ő nagyon szerette a Cannonball Adderleyt, és nagyon úgy játszott, mint az Adderley, de mégis megvolt a saját nyelve, a saját stílusa, vagy a szakcsinál, amikor mondtam, hogy úgy zongorázott, mint a Keith Jarrett, csak egy kicsit, azért az a szakcsi volt ott a nappaliban, a diványon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez elő tud jönni, és a diákjaimnál is ezt támogatom, hogy tanuljanak minél többet, és aztán előjön a személyiségük, hogyha...
0: Meg ez is olyan érdekes, hogy persze egy élet indulhat úgy, hogy valaki legyen az új Keith Jarrett mondjuk, de vagy egy zenei pálya. Igen, de hogy igazából ugye a boldogság felé vezető úton még az sem egy rossz állomás, hogy valaki fantasztikusan játszik úgy, mint a Keith Jarrett például. Hát nem ő lett az új Keith Jarrett, vagy nem lett belőle új Keith Jarrett, de hogy ezt is mindig úgy szemléljük, vagy sokszor ez egy olyan rossz kritika tárgya, hogy jaj, hát nagyon őt utánozza, nagyon őt. De hát mondjuk a legnagyobb sportban, vagy bárhonnan lehetne ugyanígy példát, most említetted a kosárlabdát. Hát hogy, hát igen, ő majdnem egy az egyben ugyanaz sem, ugyanúgy, és ettől ő boldog, ettől ő jó, lehet. Hát a kérdés az, hogy ő ezzel elégedette, vagy szomorú-e amiatt, hogy csalódott-e, hogy nem azt a pályát futja be, mint amit magának, hogy mondjam, amit elvárt volna magától, vagy ez lehet akár egy kiteljesedés is.
1: Nem látom, hogy ez így a tanulás, vagy az épülés, az önépülés procedúrájában, vagy felmerülne kérdésként. Tehát, hogy azoknál, akik nagyon hamar megpróbálják elkezdeni a saját személyiségüket fölépíteni, vagy a image, ez szokott előjönni, hogy az image-emet, és akkor olyan pólót használok, vagy olyan sapkát, akkor az, vagy nagyon, nagyon furcsák akarnak a játékukban lenni azért, hogy eltérjenek a többitől, azok általában furcsák lesznek, és nem lesznek igazándiból jók. Aztán persze van olyan, amikor valaki tényleg úgy direkt rá tud állni valamire, úgy tartja a szaxofont, vagy úgy, tudom én, és az amerikaiak ebben jók, tehát, hogy ilyen megkülönböztető jeleket valahogy külön megmutatnak magukon. Ez még mindig nem a személyes hang. Tehát én azt gondolom, hogy a személyes hang tud jönni, változatlan ezt gondolom, hogy önmagától, hogyha tényleg őszintén követsz másokat. Na most egy nagyon érdekes dolog, ami viszont műfaji kérdés, hogy a jazzen belül, pláne a kamara jazzen belül, egy big bandnél lehet egy egészen más a helyzet. Tudom én, a big band harmadik szaxofonosának ugyanannyira meg kell felelni az egységességnek, mint egy szimfonikus zenekar negyedik brácsásának. Tehát ő nem lehet egyéniség, nem az a feladata abban a szerepben. De egy kvartetben, egy quintetben, gondoljunk a Miles Davis quintetre, az Adderleyvel, a Coltrane-nal, a Bill Evans-szal, meg a... Tehát, hogy mindegyiket fölismered egy perc alatt. Érted? Most az egyik tanítványom hozott egy felvételt, igen, azt hiszem Michael Brecker volt, és Pat Metheny volt rajta, és akkor így hallgatom, nem ismertem a felvételt, mondom, ez a Jack DeJohnette dobol. És nem azért, mert hogy én ilyen hihetetlen felismerő képességű vagyok, de nagyon szerettem a Jack DeJohnette-et, és egyszerűen a személyisége át tud jönni egy dobon. Tehát, hogy én azt érzem, hogy a mi műfajunkban nem elvárás, hogy saját személyiséged, vagy saját egyéniséged legyen, hanem lehetőség. És talán ezért is vagyok ennyire közel ehhez a műfajhoz, ezért is szeretem önnek.

0: A jazz gitár improvizációra lehet azt mondani, hogy a kevesebb több?
1: Szeretem. Ugye Jim Hallnak volt állítólag a névjegykártyájára az fölírva, hogy nem játszom hangosan, és nem tudok gyorsan játszani, vagy valami. Don't play loud and can't play fast.
0: Még mielőtt bárki felkérni.
1: De hát azért hallgass meg a Miles Davis-t, hogy milyen átgondolt hangokkal játszik, vagy hallgass meg a Thelonious Monk-ot, hogy milyen a kevés sokságával él. Másrésztről, hogyha a Coltrane-nak ezekre az elképesztő hang zuhatagjaira gondolsz, vagy akár a Keith Jarrett-nek erre a fantasztikusan gyors futamaira.
0: Hát ezért a gitárra kérdezem, mert hogy
1: a gitáron is tudnak nagyon gyorsak lenni. Szeretnék annyira.
0: Igen, világos. Eszembe jutott az előbb az oktatás kapcsán, hogy a fiatalok biztos szeretnek, főleg a gitáron megmutatni nagyon sok mindent, amikor éppen ott az improvizációra rájuk eső periódus. Pedig lehet, ez is talán olyan, hogy később mondja ki talán valaki, hogy a Miles Davis a kedvenc jazzzenészem, mert az olyan nagyon elcsépeltnek tűnik az első pár évben, vagy mondjuk tizenéves korában valaki valami extravagánsabbat mondana, és aztán később pedig ezt már föl lehet vállalni, amikor már megismeri valaki, hogy tényleg azt mondom, hogy John Coltrane vagy. És hogy az improvizációban is nekem ez a feltételezésem, de nem biztos, hogy így van, hogy először szeretnének minél többet megmutatni, például gitáron is, majd aztán rájönnek, hogy valójában nem feltétlenül a virtuózitásban rejlik a hangszernek a ismerete.
1: Hát az nagy kérdés, hogy mi a virtuóz, vagy mi a virtuózitás. Tehát, hogy nyilván a gitáron és minden hangszeren, a jazzben fontos, hogy tudjunk játszani gyorsan. Tehát ez ugyanolyan, mint az operában egy tenoristának, hogy ki tudja énekelni a magas C-t. Persze, hogy ki tudja énekelni, különben nem írnák el az operában, mert oda van írva a magas C. Ugye nálunk is az van, mi nagyon sokféle dolgot tudunk hogy játszani. Tehát tudunk lassan, egészen máshogy játszik egy gyors játékos, mint egy lassú, egy Bill Frisell máshogy játszik, mint a John Scofield. Viszont mindannyiunknak kell adott esetben nagy tempójú számot játszani, tehát 300-as tempóba kell tudni játszani 8-adokat. Mert van, amikor játszunk 300-as tempóban. Tehát ezt el kell valamilyen úton módon sajátítani, és ez nem könnyű. Ez iszonyatosan sok munka. Tehát az, hogy egy fiatal zenész egészen egyszerűen ezzel a gyorsasággal foglalkozik sokat, ez érthető. Mert ez nehéz feladat nálunk. Az akkordok megfogása az is egy nehéz dolog, hogy fogunk jókat. Én látom a diákjaimban, hogy emlékszem magamra, hogy az legalább annyira nehéz meló, és időigényes, és gondolkozós, és hogy egy gazdag akkordkincset sajátíts el. De valójában az a fajta virtuózitás, amikor egyetlen egy hangban benne van valami döbbenetes érzelmi gazdagság, hogy abból az egy hangból meg tudsz fogni valamit, az én számomra már így 40-valahány év gyakorlás után a legnagyobb virtuózitás. Tehát hiába egy Chet Bakernél, egy Miles Davisnél, vagy egy Bill Frisellnél, vagy nem tudom, nem a gyorsaságot emeljük ki, de az egy hang megszólal, vagy akár a Monknál, ahogy leüti a zongorán, és halljuk egy akkord után, hogy ez a Monk. Érted? Bizonyos szempontból az a legnagyobb kontrollja a kéznek, mint egy, nem is tudom, mint egy ilyen japán íjazó, vagy nem tudom, tehát egy mozdulat rendkívül precíz. És erre azért rájönnek a zenészek egy idő után, aki meg nem, hogy csak a gyorsasággal, ugye szoktuk így egymás között mondani, hogy gyöngyhalász, hogy nem vesz levegőt, és aki érted játsza, kell venni levegőt. Valamiért az van, hogy ha meghallgatunk egy Bach preludiumot, akkor adott esetben ott nincs levegő, tehát ott folyamatos a zene. Tehát nem a zenének van szüksége a levegőre, hanem valahogy a jazz dallamiságnak van rá szüksége. Nagyon érdekes volt egyszer, hallottam egy interjút a Brentford Marsalis-szal, fantasztikus szaxofonos, nagyon szeretem minden megnyilvánulását. És egyszer így mondja, hogy the people want to listen to melody, man, not scales, tehát, hogy dallamokra van szükségük, nem tudom. És akkor úgy kérdezgettem egyrészt tanítványaimat, hogy hát mi is ez, hogy melódia, mi az, hogy dallam, hogy definiálnád. Szemben mondjuk a skálával, vagy szemben egy szekvenciával, vagy nem tudom, csinál. És akkor nagyon jó magyarázatok jöttek, az egyik legjobb, pont Gyarmati Fanni mondta, aki később a Berklee School of Music-ra kikerült, hogy az a dallam, aminek vége van. Tehát, hogy van vége. Aztán sok jött, volt olyan, amelyik kevésbé volt precíz, és akkor egyszer a Molnár Szabolcs barátommal, aki zenetörténész, a folyosón sétáltunk, és föltettem a kérdést, és mondja, hogy hát most itt a folyosón egy 5 perc alatt ezt nem tudom elmondani, de mégis most ennyink van. És akkor azt mondta, hogy hát valószínűleg a kantabilitás, tehát az énekelhetőség. És ha meghallgat az ember tényleg egy nagyot, egy Coleman Hawkinst, egy Ben Webstert, vagy egy Coltrane-t, azok a dallamok, azok mind leénekelhetők. Még egy Keith Jarrettet is. Tehát, hogy nem véletlenül vinnyog a Keith Jarrett, vagy énekel mellette. Én is szoktam mindig dúdolni a dallamokat, miközben gitározom, mert sokkal akaratlanul egyébként, sokkal kézzelfoghatóbb akkor a dallam. Ahogy...
0: Zárásként egy dolgot még hadd kérdezek meg, az elején említetted, hogy Szakcsi Lakatos Bélát hallottad egyedül, és felmerült, vagy megfogalmazódott benned ez a gondolat, hogy hát ezt most csak egyedül én hallom, és ennek kapcsán feltételezem, erről is lesz egy elméleted. Mit gondolsz, hogy mi az ideális hallgatói felső határ egy jazz koncertnek, hogy megmaradjon ez a kellő intimitása, említetted a kamara jazzt, mert azért sok esetben hangversenytermek és, és sportcsarnokok, szóval mintha ott már egy picit azért úgy elvészne ennek a műfajnak ez a valódi hevülete. Neked mi erről a gondolatod?
1: Én nagyon szeretem a jazzklub méretet. Egyébként a Coltrane is azt mondta, hogy nem szerette annyira a koncertterem élményt, hanem a jazzklub élményt. Ezzel együtt én nagy koncerteken pont a Keith Jarrettet szólóba hallottam a műpában, és lenyűgöző volt, vagy épp a Zeneakadémián. Tehát, hogy a Dizzy Gillespie-t hallottam a Zeneakadémia nagy termében, pedig ez egy rossz, nehéz terem jazzre, mert zeng, a dob, egy kicsit zeng benne. Én nagyon szeretem a hangját, játszottam is ott többször, meg az életem első lemezfelvételét ott vettem föl. A nagy, amit mondasz, hogy sportcsarnok vagy stadion, nyilván a Miles Davis zenekarát a Budapest sportcsarnokban hallottam, és az is egy nagyon nagy élmény volt. Talán a hangzás tudott jobban elmenni, tehát, hogy egy figyelmetlen hangmérnök már rosszabb helyre teszi a dolgot. Egy jazzklubban közelülni, Benny Golsonnak szinte a lábánál ültem a Budapest jazzklubban, amikor itt volt, és az volt számomra az ideális jazz hallgatás. Őszinte szóval most az, hogy ott 1000 ember van, vagy 200, vagy 50, az számomra majdnem mindegy. Zenészként érdekes módon nehezebb az 50-nek játszani, mint az 1000-nek. Mert mint hogyha az úgy már megadná magát, hogyha 1000 ember van.
0: Hát talán mint úgy, hogy egy embernek vallomást tenni egy picit talán nehezebb szemtől szemben, mint hogyha mondjuk ott ülnek sokan, és akkor igazából bárkinek mondhatja.
1: Hát nem. Talán igen.
0: De
1: igen.
0: Ez most már, ez maradjon az én elméletem, és nem is feltétlenül helyes. Nagyon szépen igen. Köszönöm, hogy meséltél meg annyi dologról, és
1: köszönöm, hogy kérdeztél.
0: Mind a tanításhoz, meg hasonló ilyen kis élményekhez, kis és nagy zenei élményekhez pedig aztán a legjobbakat kívánom neked, és aztán remélem, köszönöm, hogy még beszélgetünk.
1: Legyen így.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A Jazz Portré mai adásának vendége Juhász Gábor jazzgitáros volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemed kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: 150 éves a Bayreuthi ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Németh Ferenc Trió koncertje hallható. Közreműködik Bacsó Kristóf és Olácu Árpád.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Cumo Árpád. Bacsó Kristóf.

Köszönjük ez a poetszat, a Íz című szám volt. Bacsó Kristóf szaxofonozik. Cumo Árpád zongorázik.

0: Köszönjük szépen, Bacsó Kristóf, Szumó Árpád. Ez volt a...
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Köszönöm.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Bacsó Kristóf, Szumó Árpád.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Köszönjük szépen!

Howard.

Köszönjük, köszönjük. Szumo Árpád, Bacsó Kristóf.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Németh Ferenc Trió koncertjét hallották. Közreműködött Bacsó Kristóf és Olácumó Árpád. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2020. március 13-án.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható. Közreműködik a Cimbiózis Trió, a Gitár Madness, a Malek Andri Solistik és a Budapest Jazz Orchestra.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertet a Szabcsi Rádióban. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Egy gyönyörű Michel Legrand dal hangzik most el. How do you keep the music playing? Személy szerint ez az életem egyik dala. Fogadják szeretettel.

0: Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük!
1: Lakatos Petet András,
0: Orbán György,
1: Jáger Bandi.
0: Hősök, azt gondoltam, eső esik, ez a következő népdal címe, hogy hiszik, ha nem. De nem gondoltam.

0: nagyon szépen köszönjük. A Malekandi szólisztik, köszönjük szépen a meghívást, és a türelmüket, és kitartásukat.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a csodálatos magyar jazz nagykoncertjét hallották. Közreműködött a Cimbiózis Trió, a Guitar Madness, a Malek Andri Solistic és a Budapest Jazz Orchestra. A felvétel a Margit-szigeti szabadtéri színpadon készült 2025. június 8-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

volt a Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.